0: tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvénnyel közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
2: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plus applikációban tehetik meg.
1: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több aszbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. A kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

3-9 Rock FM, szép jó reggelt mindenkinek! Elindult a hosszú hétvége, benne a szombati rock reggellel. A mikrofonnál pedig Dandó Ádit halljátok. Május 23-a van, 6 óra múlt 5 perccel, és ma a Dezsőknek kívánok boldog névnapot. Óriási rockzenék jönnek már az első 60 percben is. Nem sokára itt lesz az Anthrax, jön az AC/DC, és zenél majd a Def Leppard is. De mindenek előtt most a Van Halen következik. Ez az Unchained.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

3-9 Rock FM. 4 perccel járunk fél hét előtt, és már csak alig másfél hét, és örülhetnek a thrash metal műfaj rajongói, ugyanis a nagy négyes New Yorki képviselője, a legendás Anthrax június 1-én ismét Budapesten koncertezik. Scott Ianék a Barba Negrában csapnak majd a húrok közé, és azt hiszem ennél nem is kívánhatnánk jobb nyári indító bulit. Most azonban nálunk zúznak, ez a Madhouse.

0: Rock FM. Fél hét után érkezik az AC/DC visszatérő slágere, ami a 90-es évekbe lépve ismét a legnagyobbak közé emelte őket. Jön a Thunderstruck.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Négyen szenvedtek súlyos égési sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, eltörölnék az óraátállítást Amerikában, hétvégén is napos meleg idő várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvénnyel közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
3: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plus applikációban tehetik meg.
2: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső ország részben már lehetnek kisebb záporok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rock.

103.9 Rock FM. 5 perc múlva 7 óra, és 1983. május 21-én történt, hogy a Def Leppard fellépett minden idők egyik legnézettebb amerikai zenei műsorában, az American Bandstandben. Joe Elioték a csúcs pozícióját éppen aznap elérő Photograph, illetve az éppen előző nap kislemezre másolt Rock of Ages című dalaikat adták elő. Következzen nálunk most az utóbbi, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: 93.9 Rock FM.
1: És már is folytatjuk a Bon Jovi debütáló kislemezével, ami rögtön az amerikai top 40-be jutott, és elindította a csapatot a világsikerek felé vezető úton. Jön a Runaway.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Még mindig nem derül ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több azbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt állam főt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több azbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. A kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
2: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
1: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! A mikrofonnál Dandó Ádit halljátok, ez pedig itt a szombati rock reggel a hosszú hétvégén. 7 óra múlt 7 perccel, és mi folytatjuk tovább a legjobb rockzenékkel. Nem sokára velünk lesz a Queen, itt lesz a The Cult, és zenél majd a T-Rex is. Most pedig jöjjön a Whitesnake és a Fool for Your Lovin'.

103.9 Rock FM. 5 perccel fél 8 előtt pedig következzen az a csapat, aminek két vezéregyénisége is ebben a hónapban egész pontosan két nap különbséggel látta meg a napvilágot. Billy Duffy gitáros ugyanis május 12-én, Ian Astbury énekes pedig május 14-én ünnepelte a születésnapját. Szerintem már mindenki kitalálta, kikről van szó. Ők bizony a The Cult és a She Sells Sanctuary. Itt a szombati rock reggelben, a 103.9 Rock FM-en.

Rock FM. A folytatásban azzal az Eagles dallal megyünk tovább, ami 1979-ben a banda utolsó number one slágere volt az Egyesült Államokban. Jön a Heartache Tonight.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Ma sok napsütés és 29 fok várható. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt tegnapi robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelynek a karbantartását végezték. Azt még vizsgálják, hogy miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérült, közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők. Újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelzettségre vonatkozó előírásokat is.
1: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső országrészben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Két perc múlva lesz 3:48, és most kedden volt kereken 40 éve, hogy megjelent a Genesis Invisible Touch című kislemeze. A szám 3 egymást követő héten állt az amerikai slágerlista élén, és Angliában is a legjobb 15 közé jutott. Maga Phil Collins is a kedvenc Genesis dalának nevezte, és most nálunk is ez következik. Itt a 103.9.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM.
3: Négyen szenvedtek súlyos égés és sérüléseket a tiszaújvárosi robbanásban, egyre kevesebb az influenzás beteg, hétvégén a napos időben akár 30 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Heten vannak még kórházban a tiszaújvárosi robbanás sérültjei közül. Két embert hazaengedtek, hárman megfigyelés alatt állnak, de az állapotuk stabil, négy súlyos sérültet pedig a Debreceni Egyetemi Klinika égési centrumában ápolnak. Mindannyian másodfokú kiterjedt égési sérüléseket szenvedtek. Erről számolt be a közösségi oldalán Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A MOL tiszaújvárosi gyárában tegnap történt üzemi baleset, szénhidrogén robbant be az egyik vezetékben. A lángokat hamar eloltották, a lakosság nem volt veszélyben. Azt egyelőre vizsgálják, hogy mi okozta a robbanást. A balesetben egy ember a helyszínen életét vesztette. Készül a MÁV csoport a pünkösdi hétvégére, több szerelvények közlekednek majd a népszerű vonatok, illetve tartalékszerelvények állnak majd készenlétben, ezt mondta rádiónknak Váci Viktor szóvívő.
4: A már most érzékelhető, megnövekedett utasigényekhez igazodva megerősített készenléttel, illetve a többletkapacitással készülünk. A legforgalmasabb vonalakon hosszabb szerelvények indulnak, tehát az Intercity és az Interregio vonatok több kocsival, illetve több motorvonati egységgel. Így a Balatonpartra közlekedő vonatok esetében is hosszabb szerelvényekre számíthatnak. Kérjük utasainkat, hogy segítsék munkánkat azzal, hogy előre váltsák meg jegyeiket, ezt legegyszerűbben a MÁV Plusz applikációban tehetik meg.
3: Még mindig vannak influenzások az országban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint múlt héten 9000-en fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, főleg gyerekek és fiatal felnőttek. A számok azt mutatják, hogy Budapesten, valamint Békés és Fehérvár megyében volt a legtöbb beteg, a legkevesebbet pedig Veszprém, Bács-Kiskun és Zalavár megyében regisztrálták. Vége lehet az óraátállításnak az Egyesült Államokban. Az amerikai képviselőház energiaügyi és kereskedelmi bizottsága ugyanis támogatja azt a tervezetet, amely szerint egész évben a nyári időszámítás maradna érvényben. Ezzel Donald Trump amerikai elnök is egyetért. A tervezet azonban még nem törvény, ahhoz, hogy azzá váljon, a teljes képviselőháznak és a szenátusnak is jóvá kell hagynia. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Nagyon szép reggelt kívánok, sziasztok! Ez itt a hétvégi rock reggel, engem pedig Dandó Ádinak hívnak. 8 óra után is jönnek a legkirályabb rock dalok, nem sokára érkezik az Alice in Chains, itt lesz az Extreme, és felcsendül a kedvenc Europe dalom is. Most pedig az AC/DC következik. Ez a Highway to Hell.

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. A múlt héten volt egy híján kereken 50 éve, hogy megjelent Ted Nugent Cat Scratch Fever című nagy lemeze. A korong óriási sikert aratott, hiszen több mint 3 millió példányban talált gazdára csak az Egyesült Államokban. Bár az anyag túlnyomó részén Derek St. Holmes hallható énekesként, a címadó tételben maga a mester vette magához a mikrofont. Ez következik most, itt a 103.9 Rock FM-en.

0: Rockefem.
1: A következő órát az Extreme nyitja a 90-es évek elejének egyik igazi funk metal himnuszával. Jön a Get the Funk Out!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Még mindig nem derült ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Tombol a hőség Spanyolországban, nálunk is meleg lesz a hétvégén, akár 30 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinet főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtérítenijük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezést vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszár gyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső országrészben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók, folytatjuk!

103.9 Rock FM. Most kedden lett volna 77 éves Dusty Hill, az Easy Top 2021-ben elhunyt alapító basszusgitárosa. Emlékezzünk most rá egy általa énekelt dallal, amivel élete utolsó koncertjét is zárták. Ez a Tush.

0: Rock FM. A folytatásban azzal a Metallica klasszikussal megyünk tovább, ami a Stranger Things című sorozatnak köszönhetően egy teljesen új generációval ismertette meg a banda nevét. Jön a Master of Puppets.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nincs veszélyben az üzemanyagellátás a MOL gyárában történt robbanás miatt. Befejeződtek az írásbeli érettségig, hétvégén is folytatódik a nyárias idő. Jó reggelt kívánok! A híreket Simari Renátától hallják. Nincs hatással az ország üzemanyag ellátására a MOL tiszaújvárosi gyárában történt tegnapi robbanás, ezt mondta a helyszíni sajtótájékoztatóján a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István hozzátette, hogy az üzem tevékenységét folyamatosan lehet majd visszaállítani. A társaság elnök vezérigazgatója Hernádi Zsolt szerint szénhidrogén robbant be egy csővezetékben, abban a részlegben, amelynek a karbantartását végezték. Azt még vizsgálják, hogy miért történt a baleset. A robbanásban egy ember meghalt, 9 pedig megsérültek, közülük többen súlyosan. Véget értek az írásbeli érettségig, ezen a héten olaszból, franciából és spanyolból, valamint filozófiából és drámából vizsgáztak a diákok emelt és középszinten. Most egy kis pihenőt kapnak a fiatalok, aztán június 1-től kezdődnek a szóbelik. Először az emelt, aztán a középszintűek, amelyek július 1-ig tartanak majd. Az oktatási hivatal közlése szerint idén 1170 helyszínen több mint 148 ezren adnak számot a tudásukról. Ezúttal a spréket veszik le a polcokról a fogyasztóvédők, újszerű piacfelügyeleti vizsgálat indult az aeroszol termékek ellenőrzésére, ezt mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Műszaki karbantartó spréket és autóápolási aeroszolokat vizsgálunk, méghozzá a piacfelügyeleti és a népegészségügyi hatóság együttműködésében. Csak értékeljük, hogy a termékek megfelelnek-e a vonatkozó műszaki biztonsági, tűzveszélyesség és jelölési előírásoknak. Kiemelten figyeljük a palackok nyomásállósági, termékek tűzveszélyesség és végső ellenőrzési vizsgálatait, továbbá a termékek címkézését, veszélyességi besorolását és a tájékoztatási közelgőségre vonatkozó előírásokat is.
2: Történelmi rekord dőlt meg a Mount Everesten. Szerdán összesen 274 hegymászó jutott fel a csúcsára, erre pedig korábban még soha nem volt példa. A nepáli hatóságok szerint a kedvező időjárási viszonyoknak köszönhetően tudták ilyen sokan elérni a 8850 méteres csúcsot. A szakemberek szerint a mászási szezon végéig csak nem 500 hegymászó és ugyanennyi serpa vezető próbálhat meg feljutni a Mount Everest csúcsára. Meleg nyári időben bízhatunk a hétvégén. Ma és holnap is sokat süt majd a nap, záporok sehol nem áztatnak majd minket, csak a szél élénkül meg, helyenként viharos lökések is előfordulhatnak. Ma 23-29, holnap pedig 25-30 fokig melegszik majd a levegő. Egész hétvégén erős lesz az UV-sugárzás, ezért figyelnünk kell a bőrünk védelmére. A jövő hét is ilyen nyári idővel indul, hétfőn is sok napsütés és 26-31 fok várható, de a középső ország részben már lehetnek kisebb esők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, szép jó reggelt, sziasztok! Ez itt a szombati rock reggel, annak is már a második fél ideje. Elmúlt ugyanis 9 óra, vagyis további 3 órán át még Dandó Ádi vár benneteket. Ebben a 60 percben érkezik hozzánk az REO Speedwagon, velünk lesz a Black Sabbath, és zenél majd az Iron Maiden is. Most pedig Meredith Brooks énekel, ez a Bitch.

103.9 Rock FM. Május 19-én, azaz most kedden lett 81 éves Pete Townshend, a The Who alapító gitárosa és egyedüli dalszerzője. Isten éltesse a mestert sokáig, és most az ő tiszteletére szól a Won't Get Fooled Again.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Múlt hét vasárnap, azaz május 17-én lett volna 68 éves Paul Di'Anno, az Iron Maiden 2024-ben elhunyt egykori frontembere. Az énekes hangját a banda mindössze két nagy lemezén hallhatjuk, az 1980-ban megjelent önmagukról elnevezett bemutatkozó korongon, valamint a következő évben piacra dobott Killers című anyagon. Nálunk most az előbbiről szól Paul emlékére egy hatalmas klasszikus, ami egyben a csapat első kislemezes dala is volt. Ez a Running Free.

0: Rock FM.
1: A következő óránkat a Cult szerintem legjobban sikerült lemezének egyik legnagyobb slágerével indul. A Sonic Temple című albumról szól hamarosan a Fire Woman.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Még mindig nem derül ki, hogy miért kapott kegyelmet K. Endre. Nem jön több aszbesztel szennyezett kőzúzalék hazánkba. Hétvégén is igazi nyári időben bízhatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Simari Renátától hallják. Továbbra sem tudni, hogy miért adott kegyelmet Novák Katalin volt köztársasági elnök K. Endrének. A Sándor Palota nyilvánosságra hozta az aktáit a kegyelmi üggyel kapcsolatban, ezekből pedig az derült ki, hogy nem csak Varga Judit akkori igazságügyi miniszter, hanem a köztársasági elnök kabinett főnöke sem javasolta azt, hogy kegyelmet kapjon K. Endre. Novák Katalin ennek ellenére mégis kegyelmet adott neki, de azt nem indokolta meg, hogy miért. Erre egyébként nem is kötelezik őt az előírások. Magyar Péter miniszterelnök azonban felszólította a volt államfőt, hogy vallja be, hogy kinek a kérésére döntött így. Nem érkezik több aszbeszt tartalmú kőzet Ausztriából, az osztrák cég leállítja a hazai értékesítést, ezt közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy továbbra sem engednek a szennyező fizet elvből, vagyis a felelősöknek kell megtéríteniük az ártalmatlanítással, illetve a helyreállítással kapcsolatos költségeket. Egyébként hétfőn megkezdi a munkáját a nyugat-magyarországi aszbeszt vizsgáló Magyar-Osztrák Bizottság. Ma kezdődnek a nemzeti vágta elővágtái. A tervek szerint 14 helyszínen harcolhatják ki a versenyzők a szilvásváradi nemzeti vágtán való indulás jogát. Részletek Zajzon Andrástól, az elővágta szervező csapatának tagjától.
3: Három korcsoport van, ugye az alapkorcsoport az a felnőttek mezőnye, ők 60-an fognak elindulni Szilvásváradon. Lesznek a huszárgyermekek, ők a 10-13 éves korosztály, illetve a 14 és 17 éveseket takarják. Korábban 24 volt, de tavaly már 28 indulóra fölemeltük a Szilvásváradon indulók létszámát a kis huszárban, a huszár gyermekeknél pedig 16 induló lesz Szilvásváradon.
2: Komoly hőség tombol az ibériai félszigeten, több területen is 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, Spanyolországban pedig volt, ahol 37 fokot mutattak a hőmérők. A meteorológusok szerint egy szubtrópusi légtömeg okozza a forróságot, ami Európa belseje felé tart. Közben Nyugat-Európában is egyre melegebb lesz, jövő héten Párizsban és Londonban is 30 fokos hőség várható, ami a brit fővárosban nagyon ritka, főleg ilyenkor májusban. Igazi nyári időnk lesz a hétvégén. Ma és holnap is sok napsütés várható, szinte felhők sem lesznek az égen, így esőre sem kell számítani, de a szél sok felé megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. 23-29 fok között alakul ma a hőmérséklet, holnap pedig még melegebb lesz, akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők. Hétfőn is folytatódik a napos meleg idő, 26-31 fokot mérhetünk majd, de a középső országrészben már lehetnek kisebb záporok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

3.9 Rock FM, nagyon szép délelőttöt kívánok, sziasztok! Ez itt 10 óra után még mindig a szombati rock reggel, a mikrofonnál pedig továbbra is Dandó Ádit halljátok. Óriási rockzenékkel megyünk tovább ebben a 60 percben is. Érkezik hozzánk az AC/DC, jön a Guns N' Roses, és egy hatalmasat zúz majd a Slayer is. De előttük még a tankcsapda következik. Ez az egyszerű dal.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM. A tegnapi napon volt 37 éve, hogy napvilágot látott a Queen The Miracle című nagy lemeze. Az album 6 országban is az eladási listák éléig benetelt, és sokan azóta is a csapat egyik legjobban sikerült 80-as évekbeli munkájának tartják. A korongon ugyanis olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a Breakthrough, a The Invisible Man, a Scandal, a szó szerint csodás címadó tétel, vagy a most következő I Want It All.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. 1943. május 17-én született, vagyis múlt vasárnap lett volna 83 éves Kóbor János, az Omega 2021-ben elhunyt ikonikus frontembere. Az ő emlékére szól most a Metal.

0: 103.9 Rock FM.
1: Perceken belül érkezik Santana és Rob Thomas duettje, ami az ezredfordulók során 12 nem egymást követő héten állt az amerikai slágerlista élén. Később 3 Grammy-díjjal is jutalmazták. Jön a Smooth.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock.

103.9 Rock FM, csodálatosan szép szombat délelőttöt kívánok, sziasztok! Elstartolt a szombati rock reggelünk utolsó 60 perce, 11 óra után a mikrofonnál még mindig Dandó Ádival. A finishben is hozom nektek a legjobb rock zenéket, nem sokára érkezik hozzánk a Metallica, itt lesz az Alice in Chains, és Harley Quinn gördül be hozzánk a Motley Crue. De előttük még következzen az a Scorpions, akik alig egy hónap múlva Budapesten koncerteznek. Ez a Still Loving You.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Létezett a 90-es évek közepén egy Slam nevű zenekar, akik nagyon rossz helyen és nagyon rossz időben voltak egy nagyon jó zenével. Ugyanis mire 1995-ben megjelent első és egyetlen nagylemezük, már tombolt a technóláz, és az általuk képviselt amerikai ízű dallamos rockzenére már nagyon kevesen voltak kíváncsiak. Idézzük most föl egyetlen nagy slágerüket, egy igazi hamisítatlan aorballadát. Ez a Slam, és a szívemből szól ez a dal.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. És ennyi fért bele a mai Rock reggelbe. Holnap ugyaninnen folytatjuk. Most érkezik Schubert Krisztián, este 6 és 8 óra között pedig Klemencse Krisztián nyitja ki a Rock Lexikont. Én legközelebb holnap reggel 6-tól várlak benneteket. Töltsük együtt a pünkösd vasárnap délelőttöt is. Az elmúlt 6 órában Dandó Ádi volt veletek. Köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Én most az amerikai Heartland Rock egyik nagy királyával, John Mellencamp-el búcsúzom. Ez a Jack and Diane.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

meg a hosszú hétvégéd is. Most sosem lehet elég hosszú, azt mondják. Nagyon szuper szombat délután, hello mindenkinek. Ez már a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. Megjöttem és pörgetjük a legjobb rock dalokat. Whitesnake, Here I Go Again, ezzel megyünk most tovább, közben pedig szokásosan jöhet minden. Az SMS és Viber 20 999 103.9. No,

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

Ez volt az utazás az ismeretlenben, itt a 103.9 Rock FM-en. Ezt pedig Tiffanytól kaptam a Viberen. Szia Krisz, a szuper hétvégét neked is, és milyen igaz, nem baj az, ha hosszú. De végül is mindegy, a lényeg, hogy hétvége legyen. Hát persze, de én is arra gondoltam, véletlenül sem másra. Köszi, hogy írtál. Peace of my heart, ezzel folytatjuk most.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a Hősök terén, és egyirányosítás az Állatkerti körúton, úgyhogy csak óvatosan. Aztán lezárás van még a második kerületben, a Széher úton, és az első kerületben a Donáti utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Europe és a The Final Countdown, itt a 103.9 Rock FM-en. YouTube Pride, ez az In the Name of Love, ez pedig az első közös óránknak a vége, de a következőben sincs megállás, továbbra is csak a legjobb rockdalok. Iron Maiden, The Trooper, ezt elkezdünk majd.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

13 óra után vagyunk 10 perccel, továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Pörög a hosszú hétvége. Ez a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig Schubert Krisztián. És hát ahogy ígértem, nincs megállás. Egészen 18 óráig pörgetem a legjobb rock dalokat. Mint például a Guns N' Roses-ét. Paradise City-vel most folytatjuk. Közben pedig, ha lenne bármilyen észrevétel, info, üzenet, hozzám szólás, köszöntés, minden jöhet. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Ez volt a Queen, valamint a We Will Rock You, itt a 1039 Rock FM-en. És most hazairól az Edda jön, méghozzá az Álommal, és ezt élőben is hallhatjuk majd május 30-án egy Zsámbékon, ugyanis ott koncerteznek majd. Aztán még egy-két időpont a nyára. Június 20, Margit-szigeti Színház, június 26, Debrecen, majd július 4, Gárdony. Ezek a kövi időpontok. Ha mennék bármelyikre, akkor nagyon jó bulit.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 4. kerületben a Megyeri úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán hasonló még a helyzet a 12. kerületben a Márvány utcában, és van egy sávlezárás a 22. kerületben a Mária Terézia utcában. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Omega és a Csillagok útján itt a 103.9 Rock FM-en. És hát a Csillagok útján folytatjuk mi is. Aerosmith Walk This Way, mint az óra vége, ami pedig a következő órát illeti All Star, őrült lány, Venus, tédd el az időt. Ezek is jönnek majd.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Folytatjuk, ez továbbra is a Rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. 14 óra után vagyunk 7 perccel, a stúdióban pedig Schubert Krisztián. És még mindig várom az infokat, üzeneteket, úgyhogy ha van valamink, akkor ne tartsuk vissza. Az SMS Viber 20999 a 103.9, az e-mail pedig infokukat rockradio.hu. Addig

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Ez volt az Illés és a Ne gondold itt a 103.9 Rock FM-en. És hát még a kövi előtt a szokásos névnapozás, ma pasis nap van, ugyanis Dezső névnapot ülünk. Srácok, megy a pacsi, na meg a next is. Free all right now! A névnaposainknak és természetesen mindenki másnak is, aki még ma ünnepel, vagy esetleg valamiért ma tartja.

0: közlekedés.
1: Félpályás korlátozások vannak a 4. kerületben, a Homoktövis utcában, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán sávlezárás van a 10. kerületben a Fehér úton, és van egy egyirányosítás a 11. kerületben a Neszmélyi úton, úgyhogy figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ryan Adams és a Run to You itt az 1039 Rock FM-en. És hát Run to You mi is, futunk tovább. Mice Way, mint a sereghajtónk, aztán Somebody to Love, széles, tágas a tér, Sad but True. Ezekkel kezdjük majd a kövi órát.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

megkezdtünk egy újabb zenei órát. 15 óra után vagyunk 6 perccel. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Schubert Krisztián. És a pörög tovább a rock hétvége itt a 103.9 Rock FM-en. Megállás, valamint megszakítás nélkül. Edda utolsó érintés, ezt azon mindjárt, viszont még előtte a Metallica klasszikus a pörög. Sad but true. Ja igen, és ha lenne bármilyen info, az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a Rockin' All Over the World itt a 103.9 Rock FM-en. És most egy újabb hazai honvágy ellen jön a Tankcsapda, akik legközelebb május 30-án koncerteznek majd a helyszínen Porockó. Aztán lesz egy koncertjük július 10-én is, méghozzá Balatonakaratján, majd van még egy időpontom, szeptember 11, Pécs, Káptalankert. Ha mennénk bármelyikre, akkor jó bulit. Addig is hangolódunk, fiú kölébe a lányok.

Egyetlen Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Van egy útszűkület a Mester utcában, aztán hasonló a helyzet a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és egy sávlezárás mellett autózhatunk a Lehel utcában a Róbert Károly körútnál, úgyhogy csak óvatosan itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ozzy Osbourne, Mama I'm Coming Home, itt a 103.9 Rock FM-en. Gary Moore, Friday on My Mind, ez pedig egy újabb zenei óra vége, aztán pici szünet, de nem sok. Rögtön utána pedig innen folytatjuk. Black Belly, ez lesz a kezdés.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
0: Induljon a barkácsolás! Megnyitottunk Kistorcsán a Mester utca 5 szám alatt. Óriási választékkal, 3000 négyzetméteres építőanyagcsarnokkal, hatalmas kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk, akikre mindig számíthat. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban!
2: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targoncavezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

továbbra is nagyon szuper szombat délutánt mindenkinek. Ez a 103.9 Rock FM, azon belül is a rock hétvége velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, és hát ahogy szoktuk, az infókkal, üzenetekkel. Úgyhogy ha van valami, az SMS Viber 20999 103.9. Köszönöm szépen. És akkor a next, Symphony of Destruction, most itt a rockon.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

Ez volt a P-mobil és a lámpagyár itt a 103.9 Rock FM-en. Back to the Bone, ez pedig a kövi lesz majd, viszont előtte egy fontos info, ne felejtsük el, www.rockradio.hu. Erre kell kattintani, ahol akár online is lehet hallgatni minket, de rengeteg érdekes cikket is tudunk szemezgetni. Ezekhez pedig csak kattintani kell. Még egyszer mondom, www.rockradio.hu.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Egy lezárás nehezíti a haladást a második kerületben, a Labanc utcában. Mindenképpen kerüljünk. Aztán korlátozások vannak a hetedik kerületben, a Madács Imre tér környékén, és időszakos korlátozás van napközben az Árpád fejedelem útján. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt az Aerosmith és a Crying itt a 103.9 Rock FM-en. Viszont, hogy senkinek ne legyen oka sírásra, a következő órában innen folytatjuk, de még előtte az óra végi klasszikusunk Iron Maiden, Run to the Hills. Aztán meg is kezdjük a mai rock hétvége utolsó 60 percét, de ne feledjük 18 órától Rock Lexikon.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Megkezdtük a mai rock hétvége utolsó óráját. Hello mindenkinek, továbbra is nagyon szuper hétvégét, ez a 103.9 Rock FM, a stúdióban pedig még ebben az órában Schubert Krisztián. És lehet nekem üzenni, vagy hozzászólni a műsorhoz az SMS Viber 20999 a 103.9. Ja, és ne feledjük, hogy 18 órától Rock Lexikon érkezik majd a Palmancse Krisztián. De addig vissza van még pár track, például ez Bohemian Like You, most itt a Rockon.

ez a 103.9 Rock FM. És még mielőtt jön a Black Velvet, előtte egy kis kitekintés, gyorsan mondom, hogy milyen időt ígérnek nekünk így a hosszú hétvégére. Holnap marad a többnyire napos idő, egy 28 fokos délutáni maximummal, sőt, ez hétfőre tovább melegszik, akár 30 fokunk is lehet. És elvileg se felhők, se csapadék. Itt tudunk készülni, úgyhogy ha tehetjük, akkor használjuk ki.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a 22. kerületben a Török utcában, aztán lezárás nehezíti még a haladást az 5. kerületben a Balaton utcában, és hasonló még a helyzet a 6. kerületben a Szondi utcában. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Ez volt a Turbo Lover itt a 103.9 Rock FM-en. Take me home tonight, ez pedig a záróakkord, ugyanis ennyi volt már a rock hétvége, de Klavancse Krisztián már itt, úgyhogy lassan startol a rock lexikon. Én pedig egyelőre búcsúzom, de ne felejtjük, 20 órától a Rock the Night, és bekelek majd vissza, ígérem, innen fajtatjuk. Addig is a rock legyen mindenkivel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul a Rocklexikon. Két óra zenei időutazás. Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: A Rocklexikon mai adásában a nevek Limp Bizkit, a Matchbox 20 Double Play-t játszik, jön a Green Day, Daniel Potter 2006-os óriási sikere, vagy a Snow Patrol és a The Fray a nevek között. Ha valaki a 2000-es évekre tippel, nem téved, de a modern rock évtizede is a 2000-es évek felváltva az alternatív rockot a 90-es évekből. A Rocklexikon mai adása tehát újra speciális. A 2000-es évek modern rock felvételei a Train óriási sikerével jönnek 2001-ből. Ez volt az egyik legnagyobb a pályafutás alatt. Drops of Jupiter, Tell Me.

Terecskei Rita ének hangjával ők a Zanzibár új napra ébredt. Zanzibár 2005-ös lemeze, és így kell az alternatív rock műfajt átfordítani a 90-es évekből a modern rockba. Szinte semmit sem változik a stílus, és a munkásság még 2011 után is folytatódik. Ilyen és ehhez hasonló dalokkal. Limp Bizkit még megelőzőleg a 2000-es modern rock himnuszok közül a Behind Blue Eyes eredetije a Who-tól így hangzott.

Nem sok mindent változtattak rajta, a fiúk, Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes, a feldolgozás 2003-as, miközben a Train és a Drops of Jupiter Tell Me 2001-es minden idők egyik legnagyobb slágere a modern rock kategóriában, miközben a Train a Meet Virginia című dallal kezdett a 90-es évek végén, és akkor még tombol az alternatív rock korszak. A Rock Lexikon mai speciális különkiadásában a 2000-es modern rock felvételek között jön a Matchbox 20 és egy Double Play. Ha valakinek ismerős a csapat, akkor egy amerikai alternatív rock együttesről van szó, a floridai Orlandóból. 1995-ben alakultak, és világszerte több mint 45 millió lemezt adtak el, tehát megint az alternatív rock korszaknál tartunk, miközben modern rockba vált át mindez a 2000-es évekkel, illetve a 90-es évek elmúltával. Adam Gaynor gitáros 2005-ben máig tisztázatlan okok miatt kilépett az addigra már többszörös Grammy-díjra jelölt zenekarból, és 1996-os nagylemezüket a 2000-es követte, aztán 2002-ben és 2007-ben is adtak még ki lemezeket, miközben Rob Thomas szóló karrierbe is kezdett, és 1999-ben Santana oldalán elénekelte az egyik legnagyobb világslágert, a Smooth című dalt. Jön a Matchbox 20 munkássága a 2000-es évek elejéről, mindenek előtt az If You're Gone, ami a legmagasabb helyezést érte el a Billboard slágerlistán valamennyi Matchbox 20 dal közül. Aztán a 2000-es Band mindkét dal különlegessége, hogy Rob Thomas írta, és Rob Thomas énekli, háttérben pedig a zenekar, a Matchbox 20. Íme a Double Play.

103.9 Rock FM, és benne a Rock Lexikon. A Rock Lexikon mai adásában 2000-es évek modern rock, az évtized legeleje, és nagyjából az első 10 év a 90-es évek elmúltával. Klamoncsek Krisztián vagyok. Hooligans és a Félember az elmúlt percekben, Orbán Tamás és Tóth Tibor szerzeménye. Kicsit késői a munkásság, ha a 2000-es évek első évtizedét nézzük, hiszen 2009-ből szólt a Félember, és megelőzőleg a Matchbox 20 munkássága. Ők már a 90-es évek közepén is léteztek, a legnagyobb sikerek mégis a 2000-es évek elején jönnek, bár Rob Thomas 1999-ben még Santana munkásságába is bekapcsolódott, és 99 és 2000 váltásánál a világ legnagyobb slágere volt a közös dal, a Smooth. A Matchbox 20 Double Play-ben a 2001-es If Your Gun szólt, illetve a Band 2000-ből. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a Rock Lexikonban, a beat rock, a klasszikus rock, a modern rock vagy a populáris rock évtizedeiből. A mai speciális műsorban 2000-es évek, az első évtized, a 90-es évek elmúltával nagyjából 2000-től 2009-ig. A csapat neve most Green Day, a dal a Boulevard of Broken Dreams.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikon mai speciális különkiadása a 2000-es évek igazi rockballadái, rock himnuszai, méghozzá majdnem 10 éven keresztül 2000 és 2009 között, mint például 2006-ból a Hinder nevű csapat, a dal címe Lips of an Angel. Heaven Street 7 még megelőzőleg a dal címe, ez a szerelem majdnem a kellős közepe a 2000-es éveknek, ha azt mondjuk, hogy 2004-es a Magneton kiadásában Magyarországon. És a Green Day, akik jönnek, látnak és győznek méghozzá majdnem egy évtizeden keresztül a 90-es években, ugyanúgy, mint később a 2000-es években is. A Green Day 2004-es lágerének a címe Boulevard of Broken Dreams. Szupersztárok a folytatásban a mai speciális rock lexikonban. Ha a 2000-es évek első évtizede, akkor nem csak együttesek, előadók is tarkították a különböző slágerlistákat. Daniel Potter óriási európai sikere az Amerikai Egyesült Államokban 2006-ban az évvégi összesítés szerint az év slágere lett, azzal a címmel, hogy Bad Day. Kelly Clarkson szintén a 2000-es évek első éveinek felfedezettje egy amerikai zenei tehetségkutató verseny győzteseként, miközben később az alternatív rockba kapcsolódott be, és elképesztően jó slágerei voltak, főleg úgy, hogy a legtöbb dalt saját magának írta. Kelly Clarkson 2006-ban talán az egyik legjobb dalt azzal a címmel énekelte, hogy Because of You. És a szenzációs kettősök közül még énekeljen Kid Rock és Sheryl Crow is a Picture című dallal, 2003-ban járta meg az amerikai slágerlisták csúcsait. Szupersztárok a 2000-es évekből, most az első évek az új évtizedből. Daniel Potterrel, Kelly Clarksonnal és a duettel Sheryl Crow és Kid Rock közösen.

103.9 Rock FM. A szupersztárok az elmúlt percekben, úgy mint Kid Rock és Sheryl Crow, a közös dal 2003-as, ez a Picture. Kid Rock később külön is énekelte 2008-ból az All Summer Longot, ez lett a pályafutás legnagyobb slágere tőle, miközben Sheryl Crow eredetileg Michael Jackson háttérzenésze és háttér énekeseként kezdte még a 90-es évek elején, 1994-ben lépett önálló útra, és az első Grammy-díjra jelölt slágere az All I Wanna Do volt. Kelly Clarkson még megelőzött

103.9 Rock FM, ez a 2000-es évek és a modern rock és a speciális rock lexikon, éppen elmúlnak a 90-es évek, és jön egy új évtized, de még egy új évezred is, de ahogy a mondás is tartja, a rock örök, a mai rock lexikon két órájában pedig hamarosan érkezik a második óra elején P.O.D. és a Youth of the Nation.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatódik a Rock Lexikon. Két óra zenei időutazás Klamancsek Krisztiánnal. Ez a 103.9 Rock FM.
1: Kétszer-két órása sikeredett a 2000-es évek modern rock különkiadása a Rock Lexikonban. Ez az első rész, és az első résznek is a második órája, mert a nevek megint önmagukért beszélnek. Mondjuk 2000-től 2009-ig a második órában jön a Belmondo, a Maroon 5, a Nickelback, akik Double Plate is énekelnek, Lifehouse, a Three Doors Down, és ezen kívül még a Puddle of Mud, a Blurryvel. Klamoncsek Krisztián vagyok. Ha ennek a két órának vége, akkor a Rock Lexikonban egy hét múlva ugyanígy folytatjuk a speciális válogatást a 2000-es évek modern rockjából. A rossz nyelvek és a jó nyelvek is azt mondták, hogy Eminem tehetségéhez nem fér kétség. A fehér rapper, aki 1999-ben kezdte a pályát, Dr. Dre állt mögötte, mint producer. A 2000-es években minden idők legjobb rapperévé küzdötte fel magát, és ehhez alig egy-két év kellett. De azt senki sem gondolta volna, hogy Eminem beküzdi magát a Christian Contemporary rockba, vagy az alternatív rockba is. Pont elmúlnak a 90-es évek, és jönnek a 2000-es évek, miközben a B.O.D. megcsinálja a pályafutás legnagyobb slágerét, a háttérben Eminemmel, aki produceri munkákat vállal. Íme a B.O.D. és a Youth of the Nation.

103.9 Rock FM és a mai speciális rock lexikonban a 2000-es évek modern rock felvételei, mint például a Maroon 5 karrierindító sikere az elmúlt percekből, a 2004-es This Love és a valakinek ismerősek a zenei dallamok, hát mintha Belmondo Lesz Volt Van című dala egy évvel később, 2006-ból nagyon hasonlítana a Maroon 5 ezen dalára. Talán ezért is raktam össze a kettőt egymás után? Talán. P.O.D. és a Youth of the Nation még a mai második óra kezdődala a háttérben Eminem produceri munkáival. Mi köze van Eminemnek az alternatív rockhoz vagy a modern rockhoz? Hát ezek szerint néha van, néha nincs. Ha ugyanez rap műsor lenne, akkor valószínűleg jóval többet beszélnénk róla. Klamoncse Krisztián vagyok, Nickelback Double Play most a speciális rock lexikonban. Ha valaki nem ismerné a kifejezést, a Nickelback az a bizonyos 5 centes, amit visszajáróként vissza szoktak adni, mert ennyi minden esetben visszajár, mondjuk a kávéházakban. Chad Kroeger úgy gondolta, érdemes erről elnevezni a csapatot, mert hogy annyira közszájon forgó kifejezés az Amerikai Egyesült Államokban és Kanada angolul beszélő részén, hogy erre mindenki felkapja a fejét. Így is lett, pláne hogy modern rockot kellett hozzájátszani, például a How You Remind Me-t 2002-ben és a Rockstar-t 2007-ben. Íme a Nickelback Double

103.9 Rock FM, a modern rock felvételek közül az egyik legjobb, a magyar slágerek közül, 2005-ből a Magna Cum Laude, Te légy most című dala. És a Nickelback Double Play még megelőzőleg, Chad Kroeger vezetésével, aki később aztán szóló karrierben is nyomta, méghozzá nagyon jól ismeretes a Pókember betét zenéje. Nagyjából ugyanebből az időszakból, ez a 2000-es évek közepe, vagyis az első évtized az új évszázadból és évezredből, miközben a speciális rock lexikon a mai alkalommal is, és majd még egy hét múlva is pont erről szól. Nickelback és a How You Remind Me 2002-ből a Double Play-ben, és ugyanígy 2007-ből a Rockstar. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek ebben a két órában és a vasárnapi ismétlésben, a mai alkalommal a műsor speciális, modern rock a 2000-es évekből, nagyjából úgy tudjuk meghatározni, hogy 2000 és 2009 között az összes olyan himnusz, ami befolyásolta a slágerlistákat és az életünket. Mint például a 2000-es Lifehouse óriási siker. Éppen elmúlnak a 90-es évek, és ilyenkor mindig eldöntendő kérdés, hogy a 2000-es év hova tartozik? Még az előző évtizedhez? Íme a Lifehouse és a Hanging by a Moment.

103.9 Rock FM és a Rock Lexikonban Dandó Zoltán, illetve Fickó András szerzeménye. Machine Mouse a csapat neve, ez a játékos 2007-ből. És a Three Doors Down és a Kryptonite még megelőzőleg két olyan felvétel, amely leváltja a 90-es éveket, és ha már 2000-et írunk, akkor sokan azzal is azonosítják. Új évezred és új évszázad, de ettől még akár a 90-es évek utolsó termései is lehetnének. Lifehouse és a Hanging by a Moment, vagy a Three Doors Down és a Kryptonite. A speciális Rock Lexikon mai adásában Santana munkásságáról már volt szó, Rob Thomas-szal közösen játszották a Smooth című dalt, Santana majdnem 10 évig hallgatott, de óriási ötlete volt úgy a visszatérés 1999-ben, hogy ő csak gitározik, szupersztárok énekeljenek a különböző szuper dalokban. Rob Thomas és a Smooth előadása csak egy dolog. De 2003-ban újra jön egy duettel. Santana akkor Michelle Branch-el állt össze, az akkor még ismeretlen alternatív rock énekesnővel. Michelle Branch világslágert csinált Santana oldalán a The Game of Love című dalból, és itt megint a szupersztárok rovatnál tartunk. Mert hogy Lenny Kravitz és ez a Gain című dal pont 2000-es, a pályafutás egyik kiemelkedő sikere attól a művésztől, aki már a 80-as évek végén is csinálta a dalait, de az első igazi slágere az It Ain't Over Till It's Over volt 1991-ben, az európai berobbanás pedig 1993-as, az Are You Gonna Go My Way-jel. És akkor még a 90-es évek legvége, a Vertical Horizon és az Everything You Want, miközben 99-ben megjelenik, 2000-ben ugyanígy siker. Íme a szupersztárok most, a speciális rock lexikonban. Ezek a 2000-es évek első éveinek modern rock felvételei, kezdésként Santana és Michelle Branch és a szerelmes dal.

Rockstárok, 9 Rock FM, a szupersztárok a mai második órában a speciális rock lexikonban a 2000-es évek modern rock felvételeiből, és az első évek óriási sikerei, sőt még a 90-es évek legvégét is ide vegyítve. Santana és Michelle Branch 2002-ben állnak össze, 2003-ban világsztár lesz a The Game of Love, Lenny Kravitz a pályafutás kiemelkedő sikerével ekkor már maga mögött hagyja a 90-es éveket, és 2000-ben nyit egy új balladával, ez az Again, miközben a Vertical Horizon 1999-től 2000-ig énekli óriási sikerrel azt, hogy Everything You Want. Minden héten szólnak a legnagyobb slágerek a speciális rock lexikonban is. A mai alkalommal egyetlen egy témát járunk körbe kétszer két órában, tehát a mai két órát egy hét múlva követi majd egy második két óra is. 2000-es évek és a modern rock himnuszok, modern rock felvételek, mint például a Puddle of Mud és a Blurry. Ezzel köszönöm meg a mai figyelmet, egy hét múlva folytatjuk, mert a 2000-es évekből van még mit bemutatni, hiszen éppen elmúlik az alternatív rock korszak, és a 2000-es évek első éveiben jön a modern rock korszak.

Szemancseh Krisztiánnal. Legendás sikerek, legendás előadók, slágerlistás helyezések, évfordulók és történetek. A jövő héten folytatjuk.

nagyon szuper szombat estét, hello mindenkinek, bekeltem, elstartolt a Rock the Night itt a 103.9 Rock FM-en, egészen éjfélig a stúdióban Schubert Krisztián. És hát van elérhetőségem is, csak a szóké, az SMS Viber 20999, a 103.9, az e-mail pedig infokukat rockradio.hu. Ezekre várok kb. Mindent. Let's go!

93.9 Rock FM. Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

Ez a 103.9 Rock FM. Demjén Ferenc pedig már is érkezik, akit legközelebb május 30-án látunk majd színpadon, méghozzá a Bősi Motoros Fesztiválon. Aztán van még két időpontom, június 25 Tata, majd június 27 Sopron. Ezek a kövi turné állomások, ha mennénk bármelyikre, akkor nagyon jó bulit.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Félpályás lezárás mellett autózhatunk a 4. kerületben a Megyeri úton, úgyhogy csak fokozott figyelemmel közlekedjünk. Aztán hasonló még a helyzet a 12. kerületben a Márvány utcában, és van egy sávlezárás a 22. kerületben a Mária Terézia utcában. Figyeljünk itt is.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

ez a 103.9 Rock FM. És akkor lassan túl vagyunk a mai Rock the Night első 60 percén, de a következő órában pont innen folytatjuk. Should I stay or should I go? Eljátszott Gyémán, The Hold the Line.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

21 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel. Továbbra is nagyon szuper szombat estét, ez a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en, velem Schubert Krisztiánnal, a legjobb rockdalokkal, és hát ahogy szoktuk az infokkal, üzenetekkel, úgyhogy várom a hozzám szólásokat. Az SMS Viber 20999, 103.9. Köszönöm szépen. Addig is, te őrült mindjárt, viszont még előtte itt a Hold the Line.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Ez a 103.9 Rock FM. És most azok egy újabb szeletet Honvágy ellen. A P-Mobil érkezik, akik legközelebb június 19-én koncerteznek majd méghozzá itt Budapesten. Aztán van még két időpontom, június 20 Győr, majd június 27 Bécs. Ezekre hangolódunk most.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Van egy lezárás a Hősök terén, és egyirányosítás az Állatkerti körúton, úgyhogy csak óvatosan. Aztán lezárás van még a második kerületben, a Széher úton, és az első kerületben a Donáti utcában is. Mindenképpen kerüljünk.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Azám. Ez volt a You Give Love a Bad Name, a Bon Jovitól itt a 103.9 Rock FM-en. És hát az óra vége. Ezzel zárjuk most ezt a 60 percet, de még egyszer ennyi vissza van a mai Rock the Night-ból. Pár perc és innen fejtetjük.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: nagyon szuper szombatestét, hello mindenkinek. 22 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel, és ez továbbra is a Rock the Night, itt a 103.9 Rock FM-en. A stúdióban pedig még 2 órán keresztül Schubert Krisztián. És ha van bármi érdekes, az SMS Viber 20999 a 103.9, az e-mail pedig info@rockradio.hu. Ezekre lehet pötyögni. David Bowie szeme, ez jön mindjárt, viszont még előtte Billy Idol-al megyünk most tovább. Ezt oda a Dancing with Myself, itt a Rockon.
1: Rock the Night, este 8-tól éjfélig.

Ez volt Ozzy Osbourne és a No More Tears itt a 103.9 Rock FM-en. Az Iron Maiden, Billy Idol és Phil Collins is bekerült a Rock and Roll Hall of Fame-be. Erről bővebben tudunk olvasni a weblapunkon, erről is még sok minden másról is. Ezekhez pedig csak kattintani kell www.rockradio.hu. Ja, és online is lehet hallgatni minket. Csak mondom.

Ez a 103.9 Rock FM. Jukebox Hero, ez pedig a Next, de előtte egy kis info. Holnap marad a többnyire napos idő, a csúcs pedig 28 fok környéken alakul majd. Elvileg se felhők, se csapadék. Mit tudunk készülni?

Ez volt a Proud Mary itt a 103.9 Rock FM-en. Rainbow, I Surrender, ez pedig egy újabb óra vége, aztán meg is kezdjük a mai utolsót, de tartogatok még jó rockdalokat. Például a kezdés Queen Killer.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

23 óra után vagyunk, nem egészen 7 perccel. Hála mindenkinek továbbra is, nagyon szuper szombat estét. Ez már mindig a Rock the Light itt a 103.9 Rock FM-en, és hát benne vagyunk az utolsó órában, de nem állunk meg. Csak is változatosan pörögnek tovább a legjobb rock dalok. Miénk a tér, mindjárt az LGT-től, de most The Boys Are Back in Town. Közben pedig még mindig jöhet kb. Minden. Az SMS Viber 20 999 103.9.

Ez volt a Varga Miklós Band és a Lányahegyről itt a 103.9 Rock FM-en. Jimmy Jamison, I'm Always Here, ez pedig már a folytatás lesz, viszont előtte itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét, hogy holnap is lesz Rock Lexikon. Lamancse Krisztián érkezik majd, és déltől egészen délután kettőig hoz rengeteg infót, és válogat majd a legjobb rockolók közül. Érdemes lesz majd akkor is ránk fülelni. Meg a folytatásban is, kergesd el a felhőt a házamról, ezzel folytatjuk mindjárt, de előtte itt a beigért. I'm Always Here.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

ez a 103.9 Rock FM. És hát hozom a hajrát, ugyanis a műsor lassan a végéhez közelít, de jön majd még a Walk az arcok áruhában, és a Danger Zone is. Viszont mindezek előtt Rolling Down the Highway, amit időközben már is pöcköltem itt a rockon.

Ez volt az arcok áruhában itt a 103.9 Rock FM-en. És hát jön a fájó búcsú. Ennyi volt már a Rock the Night, így ennyi voltam már én is. Ahogy ígértem, jön a Danger.